Bratislavský rádio Knín. 90,2, 94,4, 88,1 MHz. Rádio koji se sluša. Hrvatski rádio Knín.